bizottságok. Ím szól az énekti néztek, én nézlek, szemünk pillás függönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent? Urakasszonságok, keserves és boldog, nevezetes dolgok, a világ kint hattal tele, de nem abba halunk bele, urakasszonságok. Nézzük egymást, nézzük regényket, regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk és csodálkozunk, urakasszonságok. Szene szól a láng ég, kezdődjön a játék, szemem villás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urakasszonságok. Régi vár, régi már az mese, ki róla jártik, és hallgassák.